Hoje acabamos de curtir o grande hit Frágil dos Anjos e Kalema. O du, du, du. Um du português, outro du Santo Messa. Estamos cheios de du, du, du. Juntos são du, du. Ninja, ninja.